0: Köztük snáge muszkói dahab, Muku macso zsinatszó jágül matkáit. Szeonze armasztusz, mi szún el majd toi dahab.
1: Ne ünden bukvet, kis jön magam.